Ő kilépett a házból. Mibe? Abba a terembe. Meddig? A kertig szaladt. Merre? Az épület felé nézett. A következő diákon három legfontosabb kérdést vizsgáljuk meg. Hol, honnan, hová? A tódalékokat mindig a magánhangzó harmónia szabályai szerint illesztjük. Honnan? Távozás kifelé irányuló mozgás. Iskolából jövök haza. A teremből léptem ki. Ezekben az esetekben zárt térről van szó, és a nyíl mutatja, honnan jövünk kifelé. Hol? Statikus helyzet, tartózkodás. Templomban vagyok, teremben vagyok. Ezekben az esetekben nem történik mozgás, egy zárt térben vagyunk, ezt fejezzük ki. Hová? Odafelé irányuló mozgás, boltba megyek, terembe megyek. Ezekkel a szavakkal azt fejezzük ki, hogy a mozgásunk egy zárt tér felé halad. A mozgásirány nem csak körülhatárolt területeken belül történhet meg. Előfordulhat, hogy konkrét pontra, felületre, vagy érintőlegesen történik csak. Honnan? A piacról jövök haza. Az erkélyről jövök be. Mindkét esetben azt fejezzük ki, hogy egy konkrét helyről jöttünk el, és már nem tartózkodunk ott. Hol? A piacon voltam. Az egyetemen tanulok. Ebben az esetben szintén azt fejezzük ki, hogy valaminek a területén tartózkodunk, de konkrétan nem benne. Hová? Postára megyek. Koncertre megyek. Ezzel a célhatározók is lehetnek, hiszen cselekvés célját is jelezzük. A postára megyek, levelet adok fel, koncertre megyek, zenét hallgatni. A hely meghatározás egyben a cselekvés helyszínét is kifejezi. Honnan? Martintól jövök. Esztertől jövök. A fenti két mondat valakitől való távolodást fejez ki. Hol? A pályaudvarnál várlak. A nővéremnél leszek. Az első esetben azt fejezzük ki, hogy a pályaudvar környékén tartózkodunk, nem benne, hanem csak területén. Ez lehet előtte, mögötte, vagy más helyen is. A második esetben egy személyhez való viszonyt fejez ki. Ez lehet nővérének az otthona, de nincs konkrétan meghatározva, hogy pontosan hol. Hová? Gáborhoz megyek, Eszterhez megyek, főnökömhöz tartok. A fenti három eset mindegyike irányt fejez ki, valaki felé, egy távolabbi pozícióba. A tól-től, nál-nél, hoz-hez-höz, tódalékokkal, személyhez vagy intézményekhez viszonyított helyzetet fejezünk ki. A következő példák azt mutatják, hogyan változik a szóalak attól függően, hogy a mozgás irányát, helyét vagy távozás irányát akarjuk kifejezni, illetve belső vagy külső viszonyban vagyunk. Szekrényből, szekrényben, szekrénybe, szekrényről, szekrényen, szekrényre, szekrénytől, szekrénynél, szekrényhez. Ez a viszonyítás meghatározás nem csak helyszínekre, elvont fogalmakra, élő, élettelen dolgokra vonatkozik, hanem személyes névmásokra is. Egyes és többes számban, egyaránt. Viszont fontos megjegyezni, hogy különbséget teszünk harmadik személy esetében attól függően, hogy tegezünk vagy magázunk. Tőlem, nálam, hozzám. Tőled, nálad, hozzá, tőle, nála, hozzá, öntől, önnél, önhöz. Köszönöm szépen, hogy ma velem tartottatok, találkozunk legközelebb. Viszontlátásra!